0: Ez a beszéd.
1: És ezért ártatok is a másik.
0: Ez a beszéd. Inkább lekiporom magát, azért úgy én
1: értem.
0: De jó van, de azért ne tagadja meg, hogy maga magyar. Vagy megtagadja, aki? Aj, apukám, erről van.